Mi az arja, mevzarja, ezt habjas, ilyettes bel habjas, ilyen habjas. Na bel húcsú, na